0: Fun FM Rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jársz. Változatosan.

0: Minden sláger
1: nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
1: Napjaink legjobbjai.
5: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fun FM Rádió.
1: Fun FM Rádió.

0: Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: napokon.
1: Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: a Hargita, hegy, a nyerges, tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

idegen majdnem, tanulok majdnem, dolgozom majdnem, szeretem majdnem, utálom majdnem, indulok majdnem, érkezem majdnem, fenn vagyok majdnem, elhasszom majdnem, gyorsulok majdnem, lassulok majdnem, rohanom majdnem, sétálok majdnem, lélegzem majdnem.

még egyszer ide bújnál. Kerülöm az ágyat, mert álmomban csak eszembe jutnál. Nem találtad bennem, amit kerestél. Szedd a lábad, szerettem, és szerettél.

0: sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Köszönjük, hogy újra és újra minket választasz! Ennek örömére új kedvezményekkel várunk! A Lidl-ben találsz hazai fehér burgonyát 5 kg-os kiszerelésben 8,99 baniért, és kajszi barackot kilónként 6,99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
2: Mi csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
3: Inkább színes falfestékek.
4: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
2: És melyiket válasszuk?
4: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
2: Egy játékkonzolra?
4: Nem, egy új cipőre.
0: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor Csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
5: Reklámot hallottak.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány kisebb változtatás az otthonodban, akkor a Dedebánban most a Kádda fürdőszobabútor mosdóval csak 990, valamint a Kádda Clover konyhai csaptelep csak 99 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: A természet azt teszi, amit akar.
3: Yes!
2: Aesto Kesudio. Gazdag magnéziumban, gondosan ellenőrzött, természetes minőség. A Lidl-nél Natur Kesudiót találsz 200 g-os kiszerelésben 10 lej 99 baniért. Fél dió belet 200 g-os kiszerelésben 9 lej 99 baniért. Valamint diókeveréket 200 g-os kiszerelésben 11 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
4: Reklámot hallottak.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

87.6.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikus Ordán államfő a sajtóértesülések szerint új kezdeményezéssel próbálja felgyorsítani a kormányalakítási tárgyalásokat. A Digi24 hírportál tájékoztatója szerint a parlamenti pártok vezetőit arra ösztönzi, mielőbb jussanak megállapodásra egy stabil parlamenti többségről és a következő kormányprogramjáról. Sajtóértesülések szerint két lehetőség előtt áll az államfő. Az egyik egy széles parlamenti támogatásra épülő kormány létrehozása, a másik pedig egy kisebbségi kabinet megalakítása, amelynek működését a parlamenti pártok által aláírt konkrét határidőket és várólásokat tartalmazó megállapodás biztosítana. Az elnöki hivatal egyelőre nem erősítette meg ezeket az értesüléseket. Újabb egyeztetési fordulót tartanak az államfővel a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDSZ vezetői a politikai válság feloldása érdekében. Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy az új miniszterelnököt csak akkor nevezi ki, ha biztosítottnak látja a parlamenti többség támogatását az AUR szavazatai nélkül. Megjegyezte, hogy jelenleg sem Soringrind János, sem Siegfried Muresan nem rendelkezik a szükséges támogatottsággal a parlamentben. Az államfő arra kérte a politikusokat, tanúsítsanak felelősségteljes magatartást a konszenzus megteremtése érdekében. Az elmúlt egy hétben a korábbi koalíció vezetői nem folytattak hivatalos tárgyalásokat a parlamenti többség kialakításáról. A kérdőívet kitöltők elsöprő többsége nem ajánlaná másnak a vasúti utazást, mutatott rá Rádumi Ruce ügyvivő szállítási miniszter, aki a lesújtó eredmények miatt hétfőre a minisztériumba kérette a román államvasutak személyszállító részlegének vezérigazgatóját. Korábbi értesülések szerint egy hete indította el a szállítási minisztérium az online kérdőívet, amelyen keresztül a csefere utasai közvetlenül jelezhették a menet közben tapasztalt problémákat. Rádomi Ruce egy vasárnapi Facebook bejegyzésben közölte, a kérdőívet már több mint 1000 ember töltötte ki, így releváns mintáról van szó. A miniszter által ismertetett adatok szerint a legégetőbb problémák egészen pontosan 65% panaszkodott arra, hogy nem működik légkondicionálás, illetve 29% szerint a második legnagyobb gondot a vagonok és a mosdók tisztaságának hiánya jelenti. 86% van azon a véleményen, hogy nem ajánlaná másnak azt az utazást, amelyben neki része volt. Módosítaná a vadászati törvényt a Környezetvédelmi Minisztérium, jelentette be Diana Buzsolyánu tárcavezető. Elmondása szerint a jelenlegi szabályozás elavult és lehetővé teszi, hogy ugyanazok a szervezetek verseny nélkül akár korlátlan ideig kezeljék a vadászterületeket. A minisztériumban már dolgoznak a jogszabály módosításán. A tervek szerint szigorúbb intézkedéseket vezetnének be azokkal a vadászterületkezelőkkel szemben, ahol súlyos balesetek vagy halálos kimenetelő incidensek történtek. Diana Buzsolyánu szerint az új szabályozás célja az átláthatóbb működés, a kezelők felelősségének erősítése és a valós verseny megteremtése a vadászterületek kezelésében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a száraz napos időjárás. A későbbiekben azonban megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések is kialakulnak. 7 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, az előrejelzés szerint a csúcsérték a mai napon mindössze 20 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
2: Günther Ottóval.
1: 8 óra múlt 6 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, új hét, új kezdet, hétfőn minden szebbnek, jobbnak és talán egy kicsit optimistábbnak tűnik, azaz legalábbis így gondolom én, bízom benne, hogy sokan vagyunk, akik hasonlóan látjuk a történetet, annak érdekében, hogy ez a hangulat tovább emelkedjen, jó kis muzsikákat készítettem elő ide hozzánk az éterbe, FM 87.6 Csíkszereda, ha kezdjük, akkor kezdjük!

0: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk. András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
1: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le a 70%-ban kukoricával táplált grill csirkére 100 gromonként 1,59 baniért. A 200 g-os pilosz érlelt tehinteleme ára 5,99 baniért, és az 500 g-os Jakob szűrölt kávéra 29,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecta, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidrasmecta kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindenre legyen megoldásod, a Dedemánban most a terasszett, asztallal, 6 székkel és napernyővel csak 499, valamint a 4 lépcsős alumínium létra csak 129 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: Reklámot hallottak.

0: Kotyogó. A hét törpe közül Szundit kedvelem leginkább. Kotyogó.
1: Negyed 9 volt 3 perccel, úgyhogy bízom benne, hogy Szundi is talpon van. Július 13-án Jenő nevű hallgatóinknak kívánunk boldog névnapot. 103 éve 1923-ban készült el a Hollywood felirat a Hollywood feletti dombon. 82 éve született ifjú Rubik Ernő, építész, játék, tervező, a bűvös kocka feltalálója. 41 éve Bob Geldof kezdeményezésére és szervezésében megtartották a Live Aid segélykoncertet. 468 éve a spanyol-francia háborúban a flandriai Gravelinesnél Franciaország döntő vereséget szenvedett. 185 éve született Otto Wagner, osztrák építész, a bécsi építész művészet megújítója. 148 éve a berlini kongresszus az európai hatalmak között felosztotta a Balkánt. A kalendárium rovatunk végén az ajándékdal, méghozzá 1991-ből fog felcsendülni Richard Marx és a Hazard.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig Zene.

0: A világbajnokságok történetében először fordul elő az a bravúr, hogy a FIFA világranglista első 4 helyezettje jut be az elődöntőbe, így igazi szuper rangadók várnak ránk. No de mi történt a mögöttünk lévő hétvége során zajlott mérkőzéseken? Franciaország, Marokkó, a franciáknak sikerült a visszavágás. Marokkó ezúttal nem tudott újabb csodát tenni, Mbappék magabiztos játékkal jutottak a legjobb 4 közé. Igazi szuperrangadó volt a javából a Spanyolország-Belgium mérkőzés. A belgáknál Courtois lecserélése komoly hullámokat és vitákat indított, miközben a spanyoloknál ismét Mikel Merino volt a nyerőember, aki a meccs végén döntötte el a továbbjutást. A norvég szurkolók szinte megszállták Miamit, és a pályán is óriási csatára kényszerítették az angolokat. Végül Jude Bellingham lett a hős, akinek duplájával Anglia a hosszabbításban csikarta ki a győzelmet, és végül, de nem utolsó sorban a címvédő argentinok dolgát nagyon megnehezítették a svájciak. Eris Seferovic és társai szerint a játékvezető megölte a meccset, miután a svájci Brelemboló kiállítása miatt Argentina emberelőnybe került, és a hosszabbításban bedarálta ellenfelét. Lionel Messiék így továbbra is versenyben vannak a címvédésért. A hétvégi meccsek után kialakult az elődöntők elképesztően erős párosítása. Július 14-én kedden Spanyolország, Franciaország, július 15-én szerdán pedig Argentina Angliával mérkőzik.
1: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg, amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli. Látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2-szer 1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: A természet azt teszi, amit akar.
3: Yes!
2: Aesto Kesudio. Gazdag magnéziumban, gondosan ellenőrzött, természetes minőség. A Lidl-nél Natur Kesudiót találsz 200 g-os kiszerelésben 10 lej 99 baniért. Fél dió belet 200 g-os kiszerelésed azt teszi, amit akar.
3: Yes!
2: Aesto Kesudio. Gazdag magnéziumban, gondosan ellenőrzött, természetes minőség. A Lidl-nél Natur Kesudiót találsz 200 g-os kiszerelésben 10 lej 99 baniért. Fél dió belet 200 g-os kiszerelésben 9 lej 99 baniért.

0: kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
1: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
2: A következő járra meg lesz a csípe!
3: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Reklámot hallottak.

kell tovább félned. Dienz Menta és a Méreg 2026-os megjelenésű dal fél 9 után 7 perccel. Számos kutatás foglalkozott már a túlzásba vitt okostelefon használat káros következményeivel, de ezek a tanulmányok elsősorban a mentális egészségre gyakorolt hatásokat vizsgálják. Azzal ma már a legtöbb felhasználó tisztában van, hogy elég komoly függőség léphet fel, alvászavart tapasztalhatunk, társas kapcsolataink megromolhatnak, és az úgynevezett doomerizmust is felerősítheti, hogy mi ez, hamarosan mondom.

0: Nem csak azért veszélyes az állandó telefonnyomkodás, mert függőséget okoz, hanem komoly fizikai elváltozásokat is előidézhet. Nyilván ezek közül talán a legszembetűnőbb a gerincdeformitás, az egyik legkézenfekvőbb elváltozás, hiszen amikor a mobilunkat nyomkodjuk, az általában kissé előre nyújtott, lehajtott fejjel történik. A szakemberek szerint akár 27 kg-nyi nyomást is helyezhet ez a nyakunkra, bántja a porckorongokat, az ízületeket és bizony az izmokat is. Aztán azt mondják, bár ez egyelőre még nem bizonyított, hogy az okos eszközök viselése magunkon, lásd okos óra, bőr irritációt okozhat, hiszen alatta sötét van, nedvesség van, és ez kedvez a gombáknak, így kialakulhat érzékenység az óra szíj és az anyagaival szemben. Érdemes ezt sűrűn levenni nyilván, ha kell, akkor krémmel védekezni az imént felsorolt, kevésbé ideális körülmények ellen. Aztán itt van a gyengülő kezek kérdése. Az általános egészség egyik fontos mutatójaként szokás tekinteni a szorító erőre. Ez ugyanis bizonyos kutatások szerint még a magas vérnyomásnál is hatékonyabban jelzi előre a korai elhalálozást. Éppen ezért szomorú tendencia, hogy a fiatalok körében egyre csökken a szorító erő. A feltételezések szerint ez szorosan összefügg a számítógépes ülőmunkával. Elvileg képesnek kellene lennünk arra, hogy egy teniszlabdát tiszta erőből megmarkolva összeszorítsunk, és 15-30 másodpercig összeszorítva tartsuk. A kéz és szem koordináció is romlik a túl sok mobilozással, a technológia a motoros készségekre is hatást gyakorol, rossz hatást. Ez a hatás bizonyos téren kedvező, mint például az egér kurzor irányítása, a kattintás vagy az érintő képernyő simogatása. Viszont több a negatív hozadék, ezt a hiányosságot egyes eszközök precíz kezelésekor, valamint a térbeli tevékenységeknél érzékelhetjük. És ugye korábban említettem, hogy a dúmerizmust is erősítheti a túl sok telefonozást. No de, hogy mi is a dúmer vagy a dúmerizmus, ezt az aránylag új kifejezést azokra kezdték el használni, akik mindig képben vannak a világ legszomorúbb és leginkább lehangoló történéseivel, a ránk leselkedő akár nagyon távoli veszélyekkel. Erről szóló tartalmakat fogyasztanak, és ezeket osztják meg ismerőseikkel is. A dúmerizmus a legrosszabb a forgatókönyvre való felkészülésben, az állandó pesszimizmusban gyökerezik. Nem véletlen a szótőegyezés a doomscrollinggal, ami pedig a negatív internetes tartalmak folyamatos böngészését jelenti. Mondanám én, hogy kevesebb mobilozás és több interakció húsvér emberekkel, ezt viszont egyre nehezebb betartani, főleg azok esetében, akiket már ez a dolog úgy jócskán beszippantott, viszont saját egészségünkre mindenek előtt fontos odafigyelni.
1: FM 87,6 Fun FM Rádió.

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
0: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rimszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rimszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Reklámot hallottak. Fun

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikus Ordán államfő a sajtóértesülések szerint új kezdeményezéssel próbálja felgyorsítani a kormányalakítási tárgyalásokat. A Digi24 hírportál tájékoztatója szerint a parlamenti pártok vezetőit arra ösztönzi, mielőbb jussanak megállapodásra egy stabil parlamenti többségről és a következő kormányprogramjáról. Sajtóértesülések szerint két lehetőség előtt áll az államfő. Az egyik egy széles parlamenti támogatásra épülő kormány létrehozása, a másik pedig egy kisebbségi kabinet megalakítása, amelynek működését a parlamenti pártok által aláírt konkrét határidőket és vállalásokat tartalmazó megállapodás biztosítana. Az elnöki hivatal egyelőre nem erősítette meg ezeket az értesüléseket. Újabb egyeztetési fordulót tartanak az államfővel a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDSZ vezetői a politikai válság feloldása érdekében. Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy az új miniszterelnököt csak akkor nevezi ki, ha biztosítottnak látja a parlamenti többség támogatását az AUR szavazatai nélkül. Megjegyezte, hogy jelenleg sem Soringrind János, sem Siegfried Murensán nem rendelkezik a szükséges támogatottsággal a parlamentben. Az államfő arra kérte a politikusokat, tanúsítsanak felelősségteljes magatartást a konszenzus megteremtése érdekében. Az elmúlt egy hétben a korábbi koalíció vezetői nem folytattak hivatalos tárgyalásokat a parlamenti többség kialakításáról. A kérdőívet kitöltők elsöprő többsége nem ajánlaná másnak a vasúti utazást, mutatott rá Rádu Miruce ügyvivő szállítási miniszter, aki a lesújtó eredmények miatt hétfőre a minisztériumba kérette a román államvasútak személyszállító részlegének vezérigazgatóját. Egy hete indította el a szállítási minisztérium az online kérdőívet, amelyen keresztül a Csefere utasai közvetlenül jelezhették a menet közben tapasztalt problémákat. Rádu Miruce egy vasárnapi Facebook bejegyzésben közölte, a kérdőívet már több mint 1000 ember töltötte ki, így releváns mintáról van szó. A miniszter által ismertetett adatok szerint a legégetőbb problémák egészen pontosan 65% panaszkodott arra, hogy nem működik légkondicionálás, illetve 29% szerint a második legnagyobb gondot a vagonok és a mosdók tisztaságának hiánya jelenti. 86% van azon a véleményen, hogy nem ajánlaná másnak azt az utazást, amelyben neki része volt. Módosítaná a vadászati törvényt a Környezetvédelmi Minisztérium, jelentette be Diana Buzoianu tárcavezető. Elmondása szerint a jelenlegi szabályozás elavult és lehetővé teszi, hogy ugyanazok a szervezetek verseny nélkül akár korlátlan ideig kezeljék a vadászterületeket. A minisztériumban már dolgoznak a jogszabály módosításán. A tervek szerint szigorúbb intézkedéseket vezetnének be azokkal a vadászterületkezelőkkel szemben, ahol súlyos balesetek vagy halálos kimenetelő incidensek történtek. Diana Buzoianu szerint az új szabályozás célja az átláthatóbb működés, a kezelők felelősségének erősítése és a valós verseny megteremtése a vadászterületek kezelésében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a száraz napos időjárás. A későbbiekben azonban megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések is kialakulnak. 7 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, az előrejelzés szerint a csúcsérték a mai napon mindössze 20 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 4 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, ismételten köszöntöm Önöket a kotyogóban, méghozzá a hétfői kiadású kotyogóban. A friss kávé mellé további friss híreket és nyilván friss zenéket is hoztam. Ha a kedvük van, tartsanak velem!

0: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Mi csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
2: Inkább színes falfestékek.
3: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
1: És melyiket válasszuk?
3: Amit látok, mindenki a Trilakéra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
1: Egy játékkonzolra?
3: Nem, egy új cipőre.
4: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuper akcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
0: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsilhaa gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Axilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: Reklámot hallottak.
6: One, yeah.

0: Nagykorú lett az alkalmazás, amely forradalmasította a zene felismerést. Egészen pontosan egyetlen gombnyomás az okostelefonon, és már is megszületik a válasz arra a kérdésre, hogy mi ez a dal. A Shazam ingyenes okostelefon alkalmazása elsőként tette lehetővé, hogy a telefon mikrofonjának segítségével felismerje a nyilvános helyeken felcsendülő zeneszámokat. Legyen szó étteremről, baráti összejövetelről, vagy akár egy televíziós műsorról, és ami a legfontosabb, valóban működött. A szolgáltatás alapját az úgynevezett akusztikus új lenyomat technológia adja. Ez egy olyan algoritmus, amely minden egyes hangfelvételről egyedi digitális lenyomatot készít. Ezt az adott bázisban tárolják, majd különböző metaadatokkal, például a dalszöveggel, album borítóval vagy az előadóhoz fűződő információkkal kapcsolják össze. A Shazam alkalmazás használata rendkívül egyszerű. A felhasználó a telefon mikrofonjával úgymond teggeli a hallott dalt, az alkalmazás pedig néhány másodperc alatt megkeresi a megfelelő egyezést az adatbázisban. Találat esetén megjeleníti az előadó nevét, a dal címét, valamint közvetlen hivatkozást kínál a zeneszám különböző digitális platformon történő megvásárlásához vagy letöltéséhez. A Shazam eredetileg fizetős szolgáltatásként indult az Egyesült Királyságban. A felhasználók egy rövid telefonszámot hívtak fel a rendszer, körülbelül pedig 30 másodpercnyi hangmintát elemzett, majd SMS-ben küldte vissza a dal adatait, mindezt kisebb díj ellenében. Először az iPhone-os, később a többi alkalmazás megjelenésével azonban minden megváltozott. A zenefelismerés egyetlen érintéssel elérhetővé vált, a Shazam adatbázisa pedig robbanásszerű növekedésnek indult. Néhány éven belül hetente már több mint 1 millió zeneszámot azonosítattak a felhasználók. A siker nyomán olyan rivális szolgáltatások is megjelentek a piacon, mint a Music Match vagy a SoundHound. A Shazam nem csak a hallgatók zenehallgatási szokásait változtatta meg, hanem a zeneipar működésére is komoly hatást gyakorolt. A vállalat valós időben látja, hogy a felhasználók mely dalokat próbálják azonosítani, így képes előre jelezni, mely felvételek válhatnak slágerré. Sokszor még azelőtt, hogy azok egyáltalán rádiós lejátszásba kerülnének.
1: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Füli.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány kisebb változtatás az otthonodban, akkor a Dedebánban most a Kádda fürdőszoba bútor mosdóval csak 990, valamint a Kádda Clover konyhai csaptelep csak 99 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le a 70%-ban kukoricával táplált grill csirkére 100 gromonként 1,59 baniért. A 200 g-os pilosz érlelt tehinteleme ára 5,99 baniért, és az 500 g-os Jakob szűrölt kávéra 29,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696

0630-2010-603. Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

Adi új dalok mellett a letűnt korok nagy slágerei is visszatérnek néha-néha. 1987-ből szólt Samantha Fox és a Nothing's Gonna Stop Me Now. Lássuk, csak 3:45 lesz 2 perc múlva. Az az igazság, hogy a jelenleg észlelhető, illetve érezhető tulajdonképpen 13 Celsius fok egyáltalán nem tűnik soknak, főleg, hogyha a szél egy picit erősödik. Éppen ezért nem árt szerintem már a réteges öltözködés. Egy kis kabát mindenképpen jó szolgálatot tesz, nyilván a napszemüveg mellé.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Köszönjük, hogy újra és újra minket választasz! Ennek örömére új kedvezményekkel várunk! A Lidl-ben találsz hazai fehér burgonyát 5 kg-os kiszerelésben 8,99 baniért, és kajszi barackot kilónként 6,99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Reklámot hallottak.

Unvogue és a Riddle 2000-ben jelent meg a dal. 2 perc maradt hátra, 10 óráig hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fun FM hírszolgálattól. No, de addig is hadd kísérjen bennünket a zene az úton. Csatlakozik hozzánk Takács Nikolász.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikus Ordán államfő a sajtóértesülések szerint új kezdeményezéssel próbálja felgyorsítani a kormányalakítási tárgyalásokat. A Digi24 hírportál tájékoztatója szerint a parlamenti pártok vezetőit arra ösztönzi, mielőbb jussanak megállapodásra egy stabil parlamenti többségről és a következő kormányprogramjáról. Sajtóértesülések szerint két lehetőség előtt áll az államfő. Az egyik egy széles parlamenti támogatásra épülő kormány létrehozása, a másik pedig egy kisebbségi kabinet megalakítása, amelynek működését a parlamenti pártok által aláírt konkrét határidőket és vállalásokat tartalmazó megállapodás biztosítana. Az elnöki hivatal egyelőre nem erősítette meg ezeket az értesüléseket. Újabb egyeztetési fordulót tartanak az államfővel a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RNDS vezetői a politikai válság feloldása érdekében. Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy az új miniszterelnököt csak akkor nevezi ki, ha biztosítottnak látja a parlamenti többség támogatását az AUR szavazatai nélkül. Megjegyezte, hogy jelenleg sem Soringrind János, sem Siegfried Muresan nem rendelkezik a szükséges támogatottsággal a parlamentben. Az államfő arra kérte a politikusokat, tanúsítsanak felelősségteljes magatartást a konszenzus megteremtése érdekében. Az elmúlt egy hétben a korábbi koalíció vezetői nem folytattak hivatalos tárgyalásokat a parlamenti többség kialakításáról. A kérdőívet kitöltők elsöprő többsége nem ajánlaná másnak a vasúti utazást, mutatott rá Rádumi Ruce ügyvivő szállítási miniszter, aki a lesújtó eredmények miatt hétfőre a minisztériumba kérette a román államvasutak személyszállító részlegének vezérigazgatóját. Egy hete indította el a szállítási minisztérium az online kérdőívet, amelyen keresztül a Csefere utasai közvetlenül jelezhették a menet közben tapasztalt problémákat. Rádomi Ruce egy vasárnapi Facebook bejegyzésben közölte, a kérdőívet már több mint 1000 ember töltötte ki, így releváns mintáról van szó. A miniszter által ismertetett adatok szerint a legégetőbb problémák egészen pontosan 65% panaszkodott arra, hogy nem működik légkondicionálás, illetve 29% szerint a második legnagyobb gondot a vagonok és a mosdók tisztaságának hiánya jelenti. 86% van azon a véleményen, hogy nem ajánlaná másnak azt az utazást, amelyben neki része volt. Módosítaná a vadászati törvényt a Környezetvédelmi Minisztérium, jelentette be Diana Buzoianu tárcavezető. Elmondása szerint a jelenlegi szabályozás elavult és lehetővé teszi, hogy ugyanazok a szervezetek verseny nélkül akár korlátlan ideig kezeljék a vadászterületeket. A minisztériumban már dolgoznak a jogszabály módosításán. A tervek szerint szigorúbb intézkedéseket vezetnének be azokkal a vadászterületkezelőkkel szemben, ahol súlyos balesetek vagy halálos kimenetelő incidensek történtek. Diana Buzoianu szerint az új szabályozás célja az átláthatóbb működés, a kezelők felelősségének erősítése és a valós verseny megteremtése a vadászterületek kezelésében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a száraz napos időjárás. A későbbiekben azonban megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések is kialakulnak. Csúcsérték a mai napon mindössze 20 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőtt kívánok mindenkinek. Lássuk, meddig ússzuk meg szárazon, hiszen egyre inkább gyülekeznek az esőfelhők felettünk, de bent remélem, hogy minden a legnagyobb rendben van. Ez a mai kotyogó egy újabb órája, tel is tele fülig zenékkel. A felsorolás elején Jennifer Lopez, David Guetta, valamint a Save Me Tonight.

0: új zenék, állandó jó kedv. Fun FM, Csíkszered a legfrissebb hangja. Közérdekű hirdetés következik.
1: Az Elektrika Hargita megyei kirendeltségének tájékoztatása szerint 2026. július 14-én kedden tervszerű karbantartási munkálatok miatt áramszünetre kell számítani reggel 9 és délután 5 óra között. Csíkszentsimonban az 1-74-482-551, 561-574, valamint a 611 és a 710-es házszámok között, illetve Csíkozmás település teljes területén.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. Fun FM Rádió. Válasz a zajra!

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Mit csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
2: Inkább színes falfestékek.
3: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
1: És melyiket válasszuk?
3: Amit látok, mindenki a Trilakéra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
1: Egy játékkonzolra?
3: Nem, egy új cipőre.
4: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor Csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
5: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindenre legyen megoldásod, a Dedemánban most a terasszett, asztallal, 6 székkel és napernyővel csak 499, valamint a 4 lépcsős alumínium létra csak 129 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
7: Reklámot hallottak. Fun.

Friss hírek, ropogós poénok, nulla filter. Ez a Kotyogó, a mikrofonnál Günther Otto. Friss hírek, ropogós poénok, nulla filter. Ez a Kotyogó, a mikrofonnál.

Mi tagadás, nem is volna rossz most valahol egy strandon sütkérezni. 1986-ból hozom Chris Rea és az On The Beach. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak a folytatásban is, annak érdekében, hogy megpörgessük a hétfő hangulatát, és bízzunk benne, hogy kitart egész héten. Úgy tűnik, hogy Romániában mostoha gyereknek számít a kultúra, ez mostanig sem állt túl jól, eztán még olyan sem lesz, lévén, hogy a gazdasági válság azért ismét gyűrűzik be a pénztárcákba. Nálunk a dolgozóknak mindössze 1,8%-a tevékenykedik a művelődés területén, ami körülbelül 40%-a az uniós átlagnak. Persze, mondom hamarosan a részleteket.

0: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
1: Azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
2: Reklámot hallottak.

5 perc maradt hátra 11 óráig, hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól, utána pedig folytatjuk az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között válogatunk itt az éterben, FM 87.6 Csíkszereda, kellemes délelőttöt mindenkinek!

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikus Ordán államfő a sajtóértesülések szerint új kezdeményezéssel próbálja felgyorsítani a kormányalakítási tárgyalásokat. A Digi24 hírportál tájékoztatója szerint a parlamenti pártok vezetőit arra ösztönzi, mielőbb jussanak megállapodásra egy stabil parlamenti többségről és a következő kormányprogramjáról. Sajtóértesülések szerint két lehetőség előtt áll az államfő, az egyik egy széles parlamenti támogatásra épülő kormány létrehozása, a másik pedig egy kisebbségi kabinet megalakítása, amelynek működését a parlamenti pártok által aláírt konkrét határidőket és várralásokat tartalmazó megállapodás biztosítana. Az elnöki hivatal egyelőre nem erősítette meg ezeket az értesüléseket. Újabb egyeztetési fordulót tartanak az államfővel a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RNDS vezetői a politikai válság feloldása érdekében. Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy az új miniszterelnököt csak akkor nevezi ki, ha biztosítottnak látja a parlamenti többség támogatását az AUR szavazatai nélkül. Megjegyezte, hogy jelenleg sem Soring Grind János, sem Siegfried Muresan nem rendelkezik a szükséges támogatottsággal a parlamentben. Az államfő arra kérte a politikusokat, tanúsítsanak felelősségteljes magatartást a konszenzus megteremtése érdekében. Az elmúlt egy hétben a korábbi koalíció vezetői nem folytattak hivatalos tárgyalásokat a parlamenti többség kialakításáról. A kérdőívet kitöltők elsöprő többsége nem ajánlaná másnak a vasúti utazást, mutatott rá Rádumi Ruce ügyvivő szállítási miniszter, aki a lesújtó eredmények miatt hétfőre a minisztériumba kérette a román államvasútak személyszállító részlegének vezérigazgatóját. Egy hete indította el a szállítási minisztérium az online kérdőívet, amelyen keresztül a Csefere utasai közvetlenül jelezhették a menet közben tapasztalt problémákat. Rádomi Ruce egy vasárnapi Facebook bejegyzésben közölte, a kérdőívet már több mint 1000 ember töltötte ki, így releváns mintáról van szó. A miniszter által ismertetett adatok szerint a legégetőbb problémák egészen pontosan 65% panaszkodott arra, hogy nem működik légkondicionálás, illetve 29% szerint a második legnagyobb gondot a vagonok és a mosdók tisztaságának hiánya jelenti. 86% van azon a véleményen, hogy nem ajánlaná másnak azt az utazást, amelyben neki része volt. Módosítaná a vadászati törvényt a Környezetvédelmi Minisztérium, jelentette be Diana Buzoianu tárcavezető. Elmondása szerint a jelenlegi szabályozás elavult és lehetővé teszi, hogy ugyanazok a szervezetek verseny nélkül akár korlátlan ideig kezeljék a vadászterületeket. A minisztériumban már dolgoznak a jogszabály módosításán. A tervek szerint szigorúbb intézkedéseket vezetnének be azokkal a vadászterületkezelőkkel szemben, ahol súlyos balesetek vagy halálos kimenetelő incidensek történtek. Diana Buzoianu szerint az új szabályozás célja az átláthatóbb működés, a kezelők felelősségének erősítése és a valós verseny megteremtése a vadászterületek kezelésében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a száraz napos időjárás, a későbbiekben azonban megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések is kialakulnak. Csúcsérték a mai napon mindössze 20 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel folytatjuk a kotyogást itt az éterben. Ez a mai kotyogó utolsó órája. Én Günther Ottó vagyok, köszöntök mindenkit. Tartsanak velem a folytatásban is. Heaven Purple Disco Machine, Paul Max, Martin Miller, Bathsheba Safri Duo, Backstreet Boys és még sokan mások gondoskodnak a jó hangulatról.

0: 96-ból szólt Backstreet Boys és a Get Down. A kultúra távolról sem tartozik a kiemelkedő fontosságúként kezelt területek közé Romániában. Ezt az Eurostat adatai is alátámasztják, amelyek azt mutatják, hogy a munkavállalók összlétszámához viszonyítva nálunk a legkisebb a művelődési intézményekben és a művelődés területén működő cégeknél dolgozók száma. Az Eurostat adatai szerint a romániai munkavállalóknak mintössze 1,8%-a dolgozik a kultúra és a művelődés területén, ami az uniós átlag, ez ugye 4,3%, körülbelül 40%-a, és a legalacsonyabb arány az unióban. Még a legszegényebb tagállamnak számító Bulgária is megduplázza a mi szintünket, de a szintén utolsó harmadban lévő Szlovákia és Írország, valamint a nem európai uniós tag balkáni államok is jóval megelőzik az országot. Ami a nemzetközi élmezőnyt illeti, Hollandia 5,7, Észtország 5,3, illetve Málta 5,1%-ot tud felmutatni azok sorában, akik a kultúra valamely területén tevékenykednek. Észak-Európában mindenhol 4,6% feletti az arány. Magyarországon a munkavállalók 4,4%-a tevékenykedik a szférában, összesen 17 uniós tagállamban éri el, vagy haladja meg a 4%-ot a kulturális dolgozók aránya.
1: A legjobb társ a munkában is. Fun FM 87,1.

Rihanna és Jay-Z közös dala az Umbrella 2007-ből szólt, ez idáig megúsztuk szárazon, de valószínűsíthető, hogy esőzések csak kialakulnak a déli, illetve kora délutáni órákban, villámokkal kísért záporokra, zivatarokra kell számítani, így nem árt, hogyha az ernyő a kezünk ügyében van. A nyári szezon kezdetével és a jó idő beköszöntével országszerte jelentősen megnőtt a hegyi és speciális mentőszolgálatok munkája. A statisztikák szerint a meleg időjárás és a szabadságok időszaka egyenes arányban hozza magával a balesetek számának növekedését. A szakembereket az elmúlt időszakban is számtalan bajba jutott kirándulóhoz riasztották. Mit javasolnak a szakemberek annak érdekében, hogyha elindulunk túrázni, épségben hazaérjünk, mondom azonnal.

0: A nyári szezon kezdetével és a jó idő beköszöntével országszerte jelentősen megnőtt a hegyi és a speciális mentőszolgálatok munkája. A segélyhívások hátterében a leggyakrabban a tájékozódási hibák és az eltévedések állnak, de rendszeresen szükség van segítségre különböző sérülések, hirtelen fellépő rosszul létek miatt is. A mentőegységeknek a nehezen megközelíthető terepeken történő esések mellett terepjáró, quad és hegyi kerékpár baleseteknél, valamint a nyári hőség miatt a vízi tragédiáknál és fulladásos eseteknél is közbe kellett már avatkozniuk. A mentőszolgálatok figyelmeztetnek, a balesetek többsége nem rendkívüli vagy kivéthetetlen időjárási körülmények miatt következik be. A fő okok között szinte mindig ott áll, hogy a kirándulók felkészületlenül vágnak neki az útnak, túlbecsülik a saját fizikai állóképességüket és a határaikat, figyelmen kívül hagyják az alapvető biztonsági és technikai szabályokat. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a nyári hónapokban a mentőcsapatok folyamatosan maximális terhelés alatt dolgoznak. Egyetlen felelőtlen vagy meggondolatlan döntés nem csak a bajba jutott személy életét veszélyezteti, hanem hosszú órákra leköthetik azokat a speciális egységeket, amelyekre egy másik, akár élethalál kérdéséről szóló párhuzamos riasztásnál óriási szükség lenne. A szakértők azt tanácsolják, hogy a komolyabb incidensek elkerülése érdekében mindenki tartson be néhány egyszerű óvintézkedést. Indulás előtt mindig a fizikai felkészülésünknek megfelelő útvonalat válasszunk, alaposan tájékozódjunk az aktuális időjárásról, és viseljünk a terepnek megfelelő ruházatot, illetve lábbelit. Mindig vigyünk magunkkal elegendő ivóvizet, teljesen feltöltött mobiltelefont, és lehetőleg egy külső akkumulátort, azaz powerbanket is. A nehezebb, ismeretlen vagy technikásabb útvonalakat lehetőleg soha ne egyedül járjuk be. Mindig legyen társaságunkban egy gyakorlott túrázó. A technikai sportok, kerékpár, quad, egyéb terepjárók során szigorúan tartsuk be a biztonsági előírásokat és védőfelszerelések használatát, fürödni, úszni pedig kizárólag az arra kijelölt biztonságos és ellenőrzött helyeken szabad. Túrázás, sportolás vagy vízi tevékenységek előtt és közben szigorúan kerüljük az alkohol fogyasztását. A természet csodálatos kikapcsolódási lehetőséget nyújt, de tiszteletet, alázatot és felelősségteljes viselkedést követel meg minden látogatótól. Ha a megtett óvintézkedések ellenére mégis vészhelyzet alakul ki, haladéktalanul tárcsázni kell a 112-es segélyhívó számot.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány kisebb változtatás az otthonodban, akkor a Dedebánban most a Kádda fürdőszoba bútor mosdóval csak 990, valamint a Kádda Clover konyhai csaptelep csak 99 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Reklámot hallottak.

0: csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

Fülig Fan FM.

Ők voltak a Milli Vanilli és az I'm Gonna Miss You 1988-ból. 5 perc maradt hátra déli 12 óráig. Hamarosan meghúzzák a harangokat, és elképzelhető, hogy délután esőzésekkel kell számolni, úgyhogy mindenképpen ez legyen benne a délutáni program számításában. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, bízom benne, hogy holnap reggel is találkozunk. További szép napot telistele tartalommal az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjaival.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az óvások elbírálása után 76,9%-ra nőtt az érettségi országos átmenési aránya. Ez 2,1 százalékpontos javulást jelent az előzetes 74,8%-hoz képest. A HotNews összesítése szerint a dolgozatok újrajavítása után 2675-tel több jelölt teljesítette az érettségi feltételeit, így a sikeresen vizsgázók száma 97.020-ra emelkedett. A végleges eredményekben a 10-es átlagok száma is emelkedett, az előzetes 45 helyett végül 70 diák zárt a maximális 10-es átlaggal az érettségit. A legtöbb átlag a 9 és 9,49 közötti sávba esett, ide összesen 16.704 vizsgázó került. Az érettségin kívül 29.084 jelöltet nyilvánítottak sikertelennek. Elkezdődött a beiratkozás a középiskolai felvételire, amely július 13-a és 20-a között zajlik. A 8. osztályt végzett tanulók, szüleik és osztályfőnökük jelenlétében kitöltik a felvételi űrlapot, a választásoknak megfelelő sorrendben jelölve meg a kiválasztott osztályok vagy szakok kódszámait. Azok a tanulók, akik nem jutottak be a roma diákoknak vagy a sajátos nevelési igényű tanulóknak fenntartott helyekre, illetve lemondanak elnyert helyükről, július 15-e és 17-e között jelentkezhetnek a számítógépes felvételi eljárásra. A számítógépes elosztást július 22-én végzik. A felvételt nyert diákoknak július 23-a és 28-a között kell benyújtaniuk a beiratkozáshoz szükséges irataikat az adott tanintézethez. A második számítógépes elosztásra augusztus 17-én és 18-án kerül sor a megyei felvételi bizottságok által kidolgozott eljárásrend szerint, értesült az Ager Press. Zivatarokra figyelmeztető sárga riasztást adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat 12 megyére és Bukarestre. A meteorológusok szerint délután 1 és este 8 óra között Munténia nagy részén Erdély délkeleti térségében, a déli Kárpátok keleti felében, helyenként a keleti Kárpátokban és Dobrudzsa délnyugati részén felhőszakadások, villámlások és helyenként jégeső várható. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15-20, helyenként a 30 litert négyzetméterenként. A szél sebessége átmenetileg elérheti az 50-70 km/h. A riasztás részben Hargita megyét is érinti. Romániában 10,4%-ra mérséklődött az éves infláció júniusban, derül ki az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb jelentéséből. Bár a drágulás üteme lassult, bizonyos szektorokban hatalmas az áremelkedés. Az árplafon kivezetése miatt a villamos energia csaknem 60%-kal drágult egy év alatt. A lakbérek több mint 43%-kal nőttek, az üzemanyagok közül a gázolaj 28, a benzin közel 23%-kal került többe, mint tavaly ilyenkor. Az élelmiszereknél a kávé vezeti a drágulás listáját csaknem 20%-kal, de a tojás és a tej ára is jelentős mértékben növekedett. Jó hír viszont a vásárlóknak, hogy a burgonya ára 14, a friss gyümölcsöké pedig csaknem 10%-kal csökkent a tavalyi évhez viszonyítva. Éves szinten egyedül a repülőjegyek lettek olcsóbbak a szolgáltatások közül, igaz, májushoz képest már ezek ára is emelkedni kezdett. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán térségünkben is megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki, esőzések környezetében megélénkül, helyenként akár viharossá fokozódhat a szél. Csíkszeredában 18 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 20-22 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió. Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
2: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene!

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Mi csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
2: Inkább színes falfestékek. Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
1: És melyiket válasszuk?
2: Amit látok, mindenki a Trilla Kéra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
1: Egy játékkonzolra?
2: Nem, egy új cipőre.
3: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuper akcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor Csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
4: Reklámot hallottak.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fun FM.
1: I like being used. It means I have a purpose.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az óvások elbírálása után 76,9%-ra nőtt az érettségi országos átmenési aránya. Ez 2,1 százalékpontos javulást jelent az előzetes 74,8%-hoz képest. A Hot News összesítése szerint a dolgozatok újra javítása után 2675-tel több jelölt teljesítette az érettségi feltételeit, így a sikeresen vizsgázók száma 97.020-ra emelkedett. A végleges eredményekben a tízes átlagok száma is emelkedett, az előzetes 45 helyet végül 70 diák zárt a maximális, tízes átlaggal az érettségit. A legtöbb átlag a 9 és 9,49 közötti sávba esett, ide összesen 16.704 vizsgázó került. Az érettségin kívül 29.084 jelöltet nyilvánítottak sikertelennek. Elkezdődött a beiratkozás a középiskolai felvételire, amely július 13-a és 20-a között zajlik. A 8. osztályt végzett tanulók, szüleik és osztályfőnökük jelenlétében kitöltik a felvételi űrlapot, a választásoknak megfelelő sorrendben jelölve meg a kiválasztott osztályok vagy szakok kódszámait. Azok a tanulók, akik nem jutottak be a roma diákoknak vagy a sajátos nevelési igényű tanulóknak fenntartott helyekre, illetve lemondanak elnyert helyükről, július 15-e és 17-e között jelentkezhetnek a számítógépes felvételi eljárásra. A számítógépes elosztást július 22-én végzik. A felvételt nyert diákoknak július 23-a és 28-a között kell benyújtaniuk a beiratkozáshoz szükséges irataikat az adott tanintézethez. A második számítógépes elosztásra augusztus 17-én és 18-án kerül sor a megyei felvételi bizottságok által kidolgozott eljárásrend szerint, értesült az Ager Press. Zivatarokra figyelmeztető sárga riasztást adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat 12 megyére és Bukarestre. A meteorológusok szerint délután 1 és este 8 óra között Munténia nagy részén Erdély délkeleti térségében, a déli Kárpátok keleti felében, helyenként a keleti Kárpátokban és Dobrudzsa délnyugati részén felhőszakadások, villámlások és helyenként jégeső várható. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15-20, helyenként a 30 litert négyzetméterenként. A szél sebessége átmenetileg elérheti az 50-70 km/h. A riasztás részben Hargita megyét is érinti. Romániában 10,4%-ra mérséklődött az éves infláció júniusban, derül ki az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb jelentéséből. Bár a drágulás üteme lassult, bizonyos szektorokban hatalmas az áremelkedés. Az árplafon kivezetése miatt a villamos energia csaknem 60%-kal drágult egy év alatt. A lakbérek több mint 43%-kal nőttek, az üzemanyagok közül a gázolaj 28, a benzin közel 23%-kal került többe, mint tavaly ilyenkor. Az élelmiszereknél a kávé vezeti a drágulás listáját csaknem 20%-kal, de a tojás és a tej ára is jelentős mértékben növekedett. Jó hír viszont a vásárlóknak, hogy a burgonya ára 14, a friss gyümölcsöké pedig csaknem 10%-kal csökkent a tavalyi évhez viszonyítva. Éves szinten egyedül a repülőjegyek lettek olcsóbbak a szolgáltatások közül, igaz, májushoz képest már ezek ára is emelkedni kezdett. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán térségünkben is megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki, esőzések környezetében megélénkül, helyenként akár viharossá fokozódhat a szél. Csíkszeredában 18 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 20-22 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fan FM Rádió.
0: Fan FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható. Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
1: Azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
2: Reklámot hallottak!

0: keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Az Elektrika Hargita megyei kirendeltségének tájékoztatása szerint 2026. július 14-én kedden tervszerű karbantartási munkálatok miatt áramszünetre kell számítani reggel 9 és délután 5 óra között. Csíkszentsimonban az 1-74-482-551, 561-574, valamint a 611 és a 710-es házszámok között, illetve Csíkozmás település teljes területén.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Magasak maradtak az üzemanyagárak Romániában az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus kiéleződése miatt. A Hormuzi szoros körüli feszültség hatására a kőolaj világpiaci ára több mint 3%-kal emelkedett. A hazai kutaknál 1 liter normál benzinért ma 8 lej 59 banit, a gázolajért pedig 9 lej 34 banit kell fizetni. A szakértők szerint az olaj drágulása egyelőre mérsékelt, de a térségben kialakult helyzet továbbra is bizonytalanságot okoz az energiahordozók piacán. Múlt heti soron kívüli ülésén módosította Csíkszereda költségvetését a városi önkormányzat. A döntés nem jár többletkiadással, kizárólag a beruházási tételek közötti átcsoportosításokat tartalmazza, melyekből oktatási intézmények eszközbeszerzéseit támogatják. Emellett forrást biztosítanak a Szabadságtér 2, 4, 6 és 8 szám alatti tömbházak felújítására, a közvilágítás korszerűsítésére, a tervezett napelempark dokumentációjának elkészítésére, illetve a közlekedés menedzsment rendszer engedélyeztetésére. A módosítások célja, hogy a folyamatban lévő beruházások és uniós pályázatok ütemterv szerint haladhassanak. A városi önkormányzat jóváhagyta a Nagylaidombja 33 hektáros övezeti rendezési tervét, amely az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb városfejlesztési döntése. A területből mintegy 20 hektárt kimondottan lakhatási célokra különítenek el. Emellett a terv kijelöli a kórház második megközelítési útvonalát is, Zsögöd és Csíkszentlélek irányából. Korodi Attila polgármester szerint a beruházás hosszú távon határozza meg Csíkszereda a fejlődését és térségi húzóerejét, értesült a Hargita Népe napilap. A tanácsülésen emellett döntöttek a Hunyadi János és a Szentlélek utca közötti városrész forgalom tehermentesítéséről is. A közel 90 millió lejes uniós támogatású projekt részeként megépül a NEST bevásárlóközpont körüli út, valamint megújul a Hajnal, az Akác és a Gyár utca egy-egy szakasza. A finanszírozási szerződést várhatóan ősszel írják alá. Elkészült a Szépvízigát felújításának műszaki terve, közölte Diana Buzoiano ügyvivő környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a Szépvízigát és víztározó korszerűsítése kiemelt jelentőségű, mivel stratégiai szerepet tölt be Csíkszereda és Csíkszépvíz ivóvízellátásában. Emellett az árvízvédelemben is fontos feladatot lát el. A beruházás megvalósításával mintegy 8686 lakos részesülhet hatékonyabb árvízvédelemben. A projekt teljes értéke 96 millió lej, amelyből idén 8 millió lejt különítettek el. Zivatarokra figyelmeztető sárga riasztást adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat 12 megyére, valamint Bukarestre. A meteorológusok szerint este 8 óráig Munténia nagy részén, Erdély délkeleti térségében, a déli Kárpátok keleti felében, helyenként a keleti Kárpátokban és Dobrudzsa délnyugati részén felhőszakadások, villámlások és helyenként jégeső várható. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15-20, helyenként a 30 litert négyzetméterenként. A szélsebessége átmenetileg elérheti az 50-70 km/h. A riasztás részben Hargita megyét is érinti. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben változóan felhős égbolt mellett javarészt borongós, elszigetelten csapadékos időjárásra lehet számítani, villámokkal kísért zápor, zivatar is kialakulhat a térségben. 20 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 21-22 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan. És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
1: Van FM rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Mi csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
3: Inkább színes falfestékek.
4: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
2: És melyiket válasszuk?
4: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
2: Egy játékkonzolra?
4: Nem, egy új cipőre.
5: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
6: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
7: Majd is a víz.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fun FM.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM Rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Elkezdődött a beiratkozás a középiskolai felvételire, amely július 13-a és 20-a között zajlik. A 8. osztályt végzett tanulók kitöltik a felvételi űrlapot, a választásoknak megfelelő sorrendben jelölve meg a kiválasztott osztályok, szakok, kódszámait. Azok a tanulók, akik nem jutottak be a roma diákoknak vagy a sajátos nevelési igényű tanulóknak fenntartott helyekre, illetve lemondanak elnyert helyükről, július 15-e és 17-e között jelentkezhetnek a számítógépes felvételi eljárásra. A számítógépes elosztást július 22-én végzik, a felvételt nyert diákoknak július 23-a és 28-a között kell benyújtaniuk a beiratkozáshoz szükséges irataikat az adott tanintézethez. A második számítógépes elosztásra augusztus 17-én és 18-án kerül sor a megyei felvételi bizottságok által kidolgozott eljárásrend szerint, tudta meg az Ager Press. Magasak maradtak az üzemanyagárak Romániában az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus kiéleződése miatt. A Hormuzi szoros körüli feszültség hatására a kőolaj világpiaci ára több mint 3%-kal emelkedett. A hazai kutaknál 1 liter normál benzinért 8 lej 59 banit, a gázolajért pedig 9 lej 34 banit kell fizetni. A szakértők szerint az olaj drágulása egyelőre mérsékelt, de a térségben kialakult helyzet továbbra is bizonytalanságot okoz az energiahordozók piacán. Múlt heti soron kívüli ülésén módosította Csíkszereda költségvetését a városi önkormányzat. A döntés nem jár többletkiadással, kizárólag a beruházási tételek közötti átcsoportosításokat tartalmazza, melyekből oktatási intézmények eszközbeszerzéseit támogatják. Emellett forrást biztosítanak a Szabadságtér 2, 4, 6 és 8 szám alatti tömbházak felújítására, a közvilágítás korszerűsítésére, a tervezett napelempark dokumentációjának elkészítésére, illetve a közlekedés menedzsment rendszer engedélyeztetésére. A módosítások célja, hogy a folyamatban lévő beruházások és uniós pályázatok ütemterv szerint haladhassanak, írja a Hargita Népe. A városi önkormányzat jóváhagyta a Nagylai Dombja 33 hektáros övezeti rendezési tervét, amely az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb városfejlesztési döntése. A területből mintegy 20 hektárt kimondottan lakhatási célokra különítenek el. Emellett a terv kijelöli a kórház második megközelítési útvonalát is, Zsögöd és Csíkszentlélek irányából. Korodi Attila polgármester szerint a beruházás hosszú távon határozza meg Csíkszereda fejlődését és térségi húzóerejét. A tanácsülésen emellett döntöttek a Hunyadi János és a Szentlélek utca közötti városrész forgalom tehermentesítéséről is. A közel 90 millió lejes uniós támogatású projekt részeként megépül a NEST bevásárló központ körüli út, valamint megújul a Hajnal, az Akác és a Gyár utca egy-egy szakasza. A finanszírozási szerződést várhatóan ősszel írják alá. Elkészült a Szépvízi gát felújításának műszaki terve, közölte Diana Buzoiano, ügyvivő környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a Szépvízi gát és víztározó korszerűsítése kiemelt jelentőségű, mivel stratégiai szerepet tölt be Csíkszereda és Csíkszépvíz ivóvíz ellátásában, emellett az árvízvédelemben is fontos feladatot lát el. A projekt teljes értéke 96 millió lej, amelyből idén 8 millió lejt különítettek el. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán változékony, csapadékos időjárásra kell számítani a térségben. Esőzések környezetében helyenként megélénkül akár viharossá fokozódhat a szél. A hőmérsékleti értékek alakulását tekintve 19 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 20-21 foknál nem emelkedik magasabbra. A hónapi nap folyamán is marad a borongós, változékony időjárás, további esőzések kialakulásával kell számolni. A reggeli órákban a hőmérők higanyszála 7-10 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték akár a 21-24 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható. Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
2: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett 1 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Reklámot hallottak.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Elkezdődött a beiratkozás a középiskolai felvételire, amely július 13-a és 20-a között zajlik. A 8. osztályt végzett tanulók kitöltik a felvételi űrlapot, a választásoknak megfelelő sorrendben jelölve meg a kiválasztott osztályok, szakok, kódszámait. Azok a tanulók, akik nem jutottak be a roma diákoknak vagy a sajátos nevelési igényű tanulóknak fenntartott helyekre, illetve lemondanak elnyert helyükről, július 15-e és 17-e között jelentkezhetnek a számítógépes felvételi eljárásra. A számítógépes elosztást július 22-én végzik, a felvételt nyert diákoknak július 23-a és 28-a között kell benyújtaniuk a beiratkozáshoz szükséges irataikat az adott tanintézethez. A második számítógépes elosztásra augusztus 17-én és 18-án kerül sor a megyei felvételi bizottságok által kidolgozott eljárásrend szerint, tudta meg az Ager Press. Magasak maradtak az üzemanyagárak Romániában az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus kiéleződése miatt. A hormuzi szoros körüli feszültség hatására a kőolaj világpiaci ára több mint 3%-kal emelkedett. A hazai kutaknál 1 liter normál benzinért 8 lej 59 banit, a gázolajért pedig 9 lej 34 banit kell fizetni. A szakértők szerint az olaj drágulása egyelőre mérsékelt, de a térségben kialakult helyzet továbbra is bizonytalanságot okoz az energiahordozók piacán. Múlt heti soron kívüli ülésén módosította Csíkszereda költségvetését a városi önkormányzat. A döntés nem jár többletkiadással, kizárólag a beruházási tételek közötti átcsoportosításokat tartalmazza, melyekből oktatási intézmények eszközbeszerzéseit támogatják. Emellett forrást biztosítanak a Szabadság tér 2, 4, 6 és 8 szám alatti tömbházak felújítására, a közvilágítás korszerűsítésére, a tervezett napelempark dokumentációjának elkészítésére, illetve a közlekedés menedzsment rendszer engedélyeztetésére. A módosítások célja, hogy a folyamatban lévő beruházások és uniós pályázatok ütemterv szerint haladhassanak, írja a Hargita Népe. A városi önkormányzat jóváhagyta a Nagylai Dombja 33 hektáros övezeti rendezési tervét, amely az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb városfejlesztési döntése. A területből mintegy 20 hektárt kimondottan lakhatási célokra különítenek el. Emellett a terv kijelöli a kórház második megközelítési útvonalát is, Zsögöd és Csíkszentlélek irányából. Korodi Attila polgármester szerint a beruházás hosszú távon határozza meg Csíkszereda fejlődését és térségi húzóerejét. A tanácsülésen emellett döntöttek a Hunyadi János és a Szentlélek utca közötti városrész forgalom tehermentesítéséről is. A közel 90 millió lejes uniós támogatású projekt részeként megépül a NEST bevásárló központ körüli út, valamint megújul a Hajnal, az Akác és a Gyár utca egy-egy szakasza. A finanszírozási szerződést várhatóan ősszel írják alá. Elkészült a Szépvízi gát felújításának műszaki terve, közölte Diana Buzoyano, ügyvivő környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a Szépvízi gát és víztározó korszerűsítése kiemelt jelentőségű, mivel stratégiai szerepet tölt be Csíkszereda és Csíkszépvíz ivóvíz ellátásában, emellett az árvízvédelemben is fontos feladatot lát el. A projekt teljes értéke 96 millió lej, amelyből idén 8 millió lejt különítettek el. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán változékony, csapadékos időjárásra kell számítani a térségben. Esőzések környezetében helyenként megélénkül akár viharossá fokozódhat a szél. A hőmérsékleti értékek alakulását tekintve 19 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 20-21 foknál nem emelkedik magasabbra. A hónapi nap folyamán is marad a borongós, változékony időjárás, további esőzések kialakulásával kell számolni. A reggeli órákban a hőmérők higanyszála 7-10 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték akár a 21-24 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: A természet azt teszi, amit akar.
2: Yes!
1: Aesto Kesudió. Gazdag magnéziumban, gondosan ellenőrzött, természetes minőség. A Lidl-nél Natur Kesudiót találsz 200 g-os kiszerelésben 10 lej 99 baniért. Fél dió belet 200 g-os kiszerelésben 9 lej 99 baniért. Valamint dió keveréket 200 g-os kiszerelésben 11 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
3: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalon.
5: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
6: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
7: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
8: Reklámot hallottak.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Köszönjük, hogy újra és újra minket választasz! Ennek örömére új kedvezményekkel várunk! A Lidl-ben találsz hazai fehér burgonyát 5 kg-os kiszerelésben 8,99 baniért, és kajszi barackot kilónként 6,99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: Mit csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
3: Inkább színes falfestékek.
4: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
2: És melyiket válasszuk?
4: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
2: Egy játékkonzolra?
4: Nem, egy új cipőre.
0: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuper akcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor Csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
5: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: számok között, illetve Csíkozmás település teljes területén.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
3: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
2: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Deluxe Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kisszel keverve.
0: Deluxe Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Manka Mikó vár a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.
2: FM 87.6. Csíkszereda.
3: 80-as évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban.
4: Fun.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Elkezdődött a beiratkozás a középiskolai felvételire, amely július 13-a és 20-a között zajlik. A 8. osztályt végzett tanulók kitöltik a felvételi űrlapot, a választásoknak megfelelő sorrendben jelölve meg a kiválasztott osztályok, szakok, kódszámait. Azok a tanulók, akik nem jutottak be a roma diákoknak vagy a sajátos nevelési igényű tanulóknak fenntartott helyekre, illetve lemondanak elnyert helyükről, július 15-e és 17-e között jelentkezhetnek a számítógépes felvételi eljárásra. A számítógépes elosztást július 22-én végzik, a felvételt nyert diákoknak július 23-a és 28-a között kell benyújtaniuk a beiratkozáshoz szükséges irataikat az adott tanintézethez. A második számítógépes elosztásra augusztus 17-én és 18-án kerül sor a megyei felvételi bizottságok által kidolgozott eljárásrend szerint, tudta meg az Ager Press. Magasak maradtak az üzemanyagárak Romániában az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus kiéleződése miatt. A hormuzi szoros körüli feszültség hatására a kőolaj világpiaci ára több mint 3%-kal emelkedett. A hazai kutaknál 1 liter normál benzinért 8 lej 59 banit, a gázolajért pedig 9 lej 34 banit kell fizetni. A szakértők szerint az olaj drágulása egyelőre mérsékelt, de a térségben kialakult helyzet továbbra is bizonytalanságot okoz az energiahordozók piacán. Múlt heti soron kívüli ülésén módosította Csíkszereda költségvetését a városi önkormányzat. A döntés nem jár többletkiadással, kizárólag a beruházási tételek közötti átcsoportosításokat tartalmazza, melyekből oktatási intézmények eszközbeszerzéseit támogatják. Emellett forrást biztosítanak a Szabadságtér 2-4 6 és 8 szám alatti tömbházak felújítására, a közvilágítás korszerűsítésére, a tervezett napelempark dokumentációjának elkészítésére, illetve a közlekedés menedzsment rendszer engedélyeztetésére. A módosítások célja, hogy a folyamatban lévő beruházások és uniós pályázatok ütemterv szerint haladhassanak, írja a Hargita Népe. A városi önkormányzat jóváhagyta a Nagylai Dombja 33 hektáros övezeti rendezési tervét, amely az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb városfejlesztési döntése. A területből mintegy 20 hektárt kimondottan lakhatási célokra különítenek el. Emellett a terv kijelöli a kórház második megközelítési útvonalát is, Zsögöd és Csíkszentlélek irányából. Korodi Attila polgármester szerint a beruházás hosszú távon határozza meg Csíkszereda fejlődését és térségi húzóerejét. A tanácsülésen emellett döntöttek a Hunyadi János és a Szentlélek utca közötti városrész forgalom tehermentesítéséről is. A közel 90 millió lejes uniós támogatású projekt részeként megépül a NEST bevásárló központ körüli út, valamint megújul a Hajnal, az Akác és a Gyár utca egy-egy szakasza. A finanszírozási szerződést várhatóan ősszel írják alá. Elkészült a Szépvízi gát felújításának műszaki terve, közölte Diana Buzoyano, ügyvivő környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a Szépvízi gát és víztározó korszerűsítése kiemelt jelentőségű, mivel stratégiai szerepet tölt be Csíkszereda és Csíkszépvíz ivóvíz ellátásában, emellett az árvízvédelemben is fontos feladatot lát el. A projekt teljes értéke 96 millió lej, amelyből idén 8 millió lejt különítettek el. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán változékony, csapadékos időjárásra kell számítani a térségben. Esőzések környezetében helyenként megélénkül akár viharossá fokozódhat a szél. A hőmérsékleti értékek alakulását tekintve 19 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 20-21 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán is marad a borongós, változékony időjárás, további esőzések kialakulásával kell számolni. A reggeli órákban a hőmérők higanyszála 7-10 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték akár a 21-24 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Lux Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: FM 87,6 Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM.

0: Black Mix.
1: If y'all really like to rock the funky beats.
2: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
3: Kézzel keverve.
4: Lux Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
3: Lux Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: info a műsorról www.luxfunk.com.
1: Luxfunk.
2: Not a problem that I can't fix. Because I can do it.
3: www.luxfunk.com.
4: Reklámot hallottak.

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

0: Könyörgöm, valaki mondja meg, minek szerettem beléd. De már nem vagy az enyém, már nem is kellene.
1: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
2: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.

0: zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Lux Funk Black Mix.
2: Black Mix.
3: If y'all really like to rock the funky beats.
4: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
0: Kézzel keverve.
1: Lux Funk Black Mix.
2: A Lux Funk Radio Mix műsora.
0: Lux Funk Radio.
2: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Info a műsorról www.luxfunk.com.
1: Luxfunk.
2: Not a problem that I can't fix. Because I can do it.
3: www.luxfunk.com. A jóból sosem elég magyar zenék órája.
0: Megállás nélkül. Fun FM.

0: Funk Black Mix. Black Mix. If you really like to rock the funky beats. Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kisszel keverve. Lux Funk Black Mix.
1: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról
2: www.luxfunk.com.
3: Lux Funk Radio. A Black Mixben a Lux Funk DJ.

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: Lux Funk Radio. A Black Mixben a Lux Funk DJ.
0: Big Mo.
1: Lux Funk Black Mix. Lux Funk.

0: Ez volt a Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: A Lux Funk Rádió Mix műsora.
2: Lux Funk Radio.
0: A Fun FM-en. Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com
2: www.luxfunk.com
3: Fülig zene, fülig mosoly.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: talk about.
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
2: Fan FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fun FM. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM Rádió.

You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: Elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei.
1: Megállás nélkül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM. Fülig zene. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun

0: Dance.
1: Kilencvenes évjárat 9-től minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Amikor ilyen állat vagyok, akkor semmi se számít.
1: Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszer

0: nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Donka Mikó vár a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.
0: Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM rádióban.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: ha zenei változatosságra vágy.
1: Jó helyen jársz!
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dal.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
4: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: FM 84.6
5: FM
0: Fülig zene.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: mindent a fülnek.
1: Fan FM Rádió. Fülig
0: zene. Fan FM.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fanefem. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod. Your heart's on, is that what devils do?

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobb.